Simot Mestrom. Ezért ebben minden asszony a nőnek a férfi. Csak frappan én konához. Egy klap, meg egy szárnyas kollér, és két a finom gabollér, ki fódít.

fűse zöld, csak köröttebb kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, de ez így van. A szó

magam, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatásom.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Radio Budapest Hogy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
5: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
6: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.

jönne. Hogyha majd újra lát, megismer, félek, úgy néz rám, megismer, pedig jobban tenni, ha szépen köszönne. Bár úgy látom, tettem egy kicsit, na miért nem mondja? Attól félzán elnye én leszek minden gondja. Milyek az ölébe, vagy nézek a nézet?

Már régen macerál a bankvezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom

0: Vorhass werden. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

lebeg a kör, herbadó túlják fölött. Hunnyad az őszi liget, szívem is köd üli meg, az ősznek szürke egény, arcod ragyog csak belé, s a búsköd fátyolon át, hallgat.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With A.C. Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kaye,

0: üldös estorák köszönt a Billigetre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szívünkre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,
0: csak ő a haverem.

0: Kedves estorá, köszönt a vérligre szre, a tónál egy kis padó.
1: Várjám egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska verkis

0: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Szerint rádió sokkal minden amely helyre eltérni modern, de amikor tisztességi tré, ott rétti. Simon Brémszon kérte, hogy jött lehet, hogy tűnődik. Úgy szerintem erőm kapszok.

bácsi cigány a nótán, szakadjon a húr. Helymore ide csontáz, így mulat az úr. Ácsi most húzd el azt, hogy csalfa mind a lány. Nem tudnak ők szeretni szívből igazán, de ők csak tetetik, a csókot szeretik. Sőt, azt kell nekik, csuhaj hát, húzsuljon a ló. Ácsi cigány a nótán, szakadjon a húr. Helymore ide csontáz, így mulat az úr.

ne keres, ha nem muszáj, a szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egy

szeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk, tehát könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egyre jobb.

La colonie dispersa d'est en America, il conuglio o sul dico beo di là, Cristoffo le pippe centi cerve si è, oggi è frisson d'Americo feder di fel, e se ippe ne aiuto so dolo di vel, se te vette terem te te che lo swing, hogyha ideg sokot kaptak a feketék, így mozgott a kezük, lábuk meg a derék, elloptuk a négereknek a ritmusát, ma ezt járja a nagymama a ritmus.

Hepedek titkon, rapszódikus vagyok én, de nagyon én. A Kolumbusz felfedezte Amerikát, így tanulja a suliba be a diát. Kristóf Kolettit, senki sem veszi el, a jazz viszont

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

mikor a zenetől Hollywoodból. Hiszik vagy nem hiszik, Garbótól Chaplinig mindenki beleszól Hollywoodból. S mert engem Yankee Doodlin nevezzen a New Yorki dadá, elhallgatnám ezt a jazz zenét, én úrakám Amerikában.

a szívem közepét, kegyednek még van hely. Egyszerű a dolog, magyarul udvarolok, s én is így dalolok, hely. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maradt.

0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, testőt is csak azért hittam, mert a szívem fáj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnap megunja.
1: De nálam a te szerelmed meg vagy csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.

0: lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám írtam, azért hiszem, mert a szívem baj, hogy te máson futottál.
0: Más a szerosz természetet, másnak megújja.

zöldből minden sor a vászkor. Megfizette adósságát, a Matyás se sajnálta, három soros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt.

három soros gyöngyfal áll, és ragyogott fehér nyakán. Híg volt, zöld volt, minden sor a máskor. Megfizette adósságát, kamatját se sajnálta, három soros fal áll,

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott. Három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogott. Kék volt, zöld volt, minden sor a máshol. Megvette a gyöngy kalár is, kedvesem a vásárba. Három soros kalár isnak három csók lett az ára. Szép lesz, jó lesz, ha majd az enyém lesz. Szép a gyöngy sor, akár csak

Ebből zöldbölt minden sor a máskor. Megfizette adósságát, a Matyás se sajnálta, három soros kalárisnak három csókolt adára. Szép volt.

süret utálat, és csaptunk menyasszony lett a leány, három soros gyöngy faláris ragyogott fehér nyakán. Híg volt, zöld volt, hitel sora máshol, megfizette adkosságát, kamatját se sajnálta, három soros faláris, csak három szó volt az ár.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik My Nárdik Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!

0: Ai, ai. Lennékin.
1: Na, mi lenne?
0: Lennékin folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operetbe táncolnék veled.
1: Ez bár jó, bak is szeretem.

Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavaszocska

az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsit túl kényes, mégis édes ez a kicsit dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

je suis très amoureux. Me propose une vie de rêve.

ne fais rien pour...

drágám, közelebb áll. Ha maradsz az icipici csókosszát, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át. Ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bájig és a szerelem ringadó. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár. Te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradsz az icipici csókosszát.

Kanadában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este hangon finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerd, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcikát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató.

az első nap ma hosszú évek óta, hogy nem voltam én veled.

várja ők is férjét ebédre. De a Don Pedro már oda sose jár, más nő hajába megint a turkál. Szegény Carmen csak

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andorlaki Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola.

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Night Programme.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A rádió közvetítést a következő rövid hullámokon sugározzuk: 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

0: pontom. Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon,
1: ami olcsó, nem ráz.
0: Összkomfortos négyszobás kis fészek, álmok álma esküvő előtt, ebből élnek aztán jól az építészek.
1: Meg a

0: három csöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.

mim se se jaj. Vígan élet a fekete faj. Látta de már Afrikát, Kongót és Tanganyikát,

0: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.
1: Viszkóza szivacs minden célra. Bársonypuha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.
2: I took a choo-choo, choo-choo, fast as I could take a choo-choo.

mondani rólad, oly nehéz színészi alakítás, semmivel sem voltál.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donibán vagyok, a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Hogy Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

No de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúf sem.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Akár.

Siófok a nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetkőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott vagonos zsivány. Életem, szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt is bélista kérem. Különben akármit csinálhat, arongyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

egy cseléd a nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakaszt.

van szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, a hemgyűz bányakánya, hát itthon marad. Ugye goma kecske méten nem hiába hentögnek, hogy a barat nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát.

gyere velem szép anyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, ha nem gyűjt bánya, kánya, hát itt marad. Ugye koma kecske méter, nem hiába hentegnek, hogy a barat nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barat.

caro Elroy, per Cresciben. Sohasem tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

eyes to sunset, from sunset till dawn, I still feel

drága ságmar ímet, legyen másasszony prímet, orvon másasszony drága, gyöngyöket nyakán, beírem én.

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

De már nem retkez, ebben a táncban éppen az a jó, hogy alá nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de akit ősember csak járja.

0: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
2: Halló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébetvárosi Színházból.

és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lórán Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andorlaki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola. Totonál...

Azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fényt. Gyűlölöm a barna hangod, ezt a furcsa mély harangot,

0: Good morning, everyone. This is the BBC Night Program.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Zenekin Persekin, Mikor Számú Kligetét. Köszönjük, Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zemil, Jámbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy

0: János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatta színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádió készülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádió készülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen
3: azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, vagy baj van.
3: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Hello, hello.
1: Cato camarad, che di cioccolo, il tibor.
0: Puoi dirti?
1: Hogy én magát? Jaj, hát nagyon!
0: És maga engem? Halló!
1: Halló! De kérem! Halló! Központ! Halló! Központka! Drága központka! Kérem! Halló! Na végre!
0: Katóka, csak azt akarom mondani, figyel!
1: Ma figyeljen!

meg csókolta, elnimult az ongorán a húr. 16 éves volt és szőke, a hatodik A-ba járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát.

erre izgatta, egyszer aztán a két kezét megfogta, ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta, kelni múlt a zongorán a úr. 16 éves volt és szőke, s a hatodik ába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, jutni imádja, mert a tanárja csak a kívánja, legyen szünet.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: A következő ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

and

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

0: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.
1: Babis Mihály elmondja esti kérdést című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

szebb vagy nekem, ezer szebb vagy nekem, minted az egész világ. Egy könyv a szemedből több, mint

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyt közvetítettük. Tényel, díszel szólt.

whistle and bloom for you. Loop on cat.

0: közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

deerne, was if you fear ye, maar elle wil. En een morotje kijk je magabon, minden oorabon, het werd u weer. Az elválások néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házas párnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő, hogy olyan.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

Duna és sziget, és este a liget, hogy gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, csuholva mind itt Pesten. A körút

utca, sok kis emlék, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról, mesélni tudnánk sokat. Ott játszottunk kergetősdi, s az a ház volt az iskolánk.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, tagadni nem való, az a baj, hogy nem

úgy dalolnék, úgy nevetnék, tán még boldog is lehetnék. Nyárnak tüze lobog szívemben, édes vágyról dalol a lehet.

0: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen and Station DXB on the 31 meter band.
1: Hozzászólunk nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözlöm benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.